0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Nagyon jól vesztem, megismerem ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Be-

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltődtünk fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől a cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for funny sense,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a róka vakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrár Szakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: tippelünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: A mai témaválasztással nem szeretnék kudarcot vallani, de különben fogok. Majd ez kiderül később. Köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza, kivétel nélkül mindegyiket feltöltjük a weboldalra. www.csak10perc.hu. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész léleggyógyász barátom. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
3: Köszönöm, eddig így indult, úgyhogy ennek nagyon örülök.
2: A mai témánk a kudarc lesz, és...
3: El akarod venni a kedvem?
2: Nem, de azért kell erről beszélnünk, mert szerintem az emberek nagy többsége nagyon széles spektrumon mozog abba a tekintetbe, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéskörhöz.
3: Uh-huh.
2: Egyáltalán mi az, hogy kudarc?
3: Hát mondjuk azt az alapvetést itt az elején, hogy a mai társadalom azt a jelenséget, amit mondjuk kudarcnak nevezel te is, meg én is, azt általában nagyrészt negatívan kezeli. Tehát, hogyha be kell tenni különböző fogalmakat azokba a csoportokba, hogy mi a pozitív és mi a negatív, akkor azt a szót, hogy kudarc, azt nyilván mindenki
2: egészen
3: szépen
2: odahúzza
3: a negatívhoz. Igen, hiszen azt mondjuk, hogy
2: nem
3: valami
2: sikerült,
3: nem sikerült
2: valami. Ugye?
3: Így van, akkor az vesztességet jelent. Uh-huh. Ma ugye ezt azt mondják, hogy béna, vagy azt mondják rá, hogy értéktelen.
2: Ugye ez egy picit ilyen bélyeg, nem? Tehát az, hogy kudarcot vallottál valamiben, az már eleve azt jelenti, hogy ott aztán megbicsaklott ez a dolog.
3: Jó, mi történik az emberekkel akkor, amikor az életükben először kudarc éri őket? Mit hoz ez legtöbbször?
2: Rossz érzést. Negatívumot. Na, mit hoz?
3: A legtöbb embernél azt látjuk, hogy az első igazán jelentős kudarc után mindenfajta próbálkozással felhagy, mert azt gondolják az emberek nagy rész, hogyha nem csinálnak semmit, akkor nincs kudarc, így el tudom magammal, meg el tudom a világgal is hitetni azt, hogy én nem vagyok vesztes, hiszen bizonyíts be, hogy én vesztes vagyok, hiszen nem látsz kudarcot az életemben. Ezért csak a komfortzónámon belül maradok, és csak olyan dolgokba igyekszem részt venni, amelyben a kudarcot tulajdonképpen gyökerénél fogva az életemből kirántom.
2: Lehet egy olyan világban élni, ahol nincs kudarc? Csak azért kérdezem, mert hogy én mondjuk máshogy szocializálódtam, máshogy nőttem fel. De engem ezek vittek előre.
3: Na, itt van a kutya elásva. Mert azt mondjuk, hogy ha megnézel mondjuk egy kisgyermeket, aki természetesen és ösztönösen fogadja a világból felé érkező ingereket, akkor ugye mindannyian megtanultunk valahogy járni. Ugye hát azért ez egy fontos... Nem úgy tanultunk meg járni, hogy felálltunk és elindultunk, hanem nagy részt, mire megtanultunk járni, addig 200-szor a fenekünkre estünk, beütöttük magunkat, sírtunk, mérgesek voltunk, a szüleink noszogattak, elénk álltak, cukorkát lóbáltak előttünk, vagy bármilyen módon. Nem adtuk fel. Most gondold el azt a kisgyermeket, aki megpróbál felállni, kétszer feneklesik, és azt mondja, jó, akkor
2: soha
3: ez is van itt fejezve.
2: Ennyi.
3: És akkor innentől kezdve felnőttként is mondjuk négy kézláb fog járni. Hát nyilván nem. Az, hogy valaki folyamatosan próbálkozik, gyakorol, és eközben kudarcokat él át, eközben tudjuk igazából korrigálni önmagunkat. Most, hogyha azt mondom, mint a felállás meg elindulás, az egyensúlyozást, mint ami utána már egy teljesen automatikus része lesz az életünknek, azt ugyanígy meg kellett tanulnunk.
2: Uh-huh.
3: Vagyis azt kell mondani, hogy akkor, amikor egyfajta kudarcról beszél az ember, akkor arra azt kell mondani, hogy ez valamilyen szinten a kudarc az ember mesterévé válik, mert valamit tanulok közben. Megtanulom elfogadni a lehetőségeimet, megtanulom önmagam korlátait nagyon komolyan venni, illetve megpróbálom ezeket a korlátokat amennyire csak lehet feszegetni, és hátra tudok előrébb jutni. Uh-huh. A kudarc önmagában nem kell, hogy feltétlenül negatív bélyeget, ahogy te mondtad, süssön az ember fejére. Az a név, hogy Edison, azért az ismerős, azt gondolom mindenkinek.
2: Hogy legyen, jó, feltaláló volt, igen.
3: Bizonyám. Feltaláló volt, és képzeld el, hogy több mint 1000 találmánya volt Edisonnak, és volt néhány nagyon érdekes mondat ezzel kapcsolatban. Azt mondta egyszer, hogy nem buktam el, csak találtam 10 000 utat, amin nem lehet járni.
2: Hát ő egy jó példa lehet erre.
3: Vagy másik ilyen azt mondta, hogy nem csüggettem el, mert minden elvittett rossz próbálkozás, egy újabb lépés volt előre. Aha. Tehát hogyan lehet azt, ami nem sikerül, azt, ami kudarcos, azt mondjuk pozitívan értékelni. Nagyon sok olyan ember van körülöttünk, biztos te körülötted is, akire azt mondja, hogy valamit vagy tökéletesen csinálok, vagy sehogy. Őket mondjuk azt mondjuk, hogy megverte a sors azzal, hogy ők maximalisták. Aztán vannak olyanok is körülöttünk, aki azt mondja, hogy én nem csinálok semmit, mert az úgyis el fogom rontani, ugye ők ezzel a szindrómával küszködnek. Hol van a kettő között az az út, ami viszont előre visz? Ha nem is vagyok tökéletes, ha nem is csinálok mindent jól, azért mégiscsak megpróbálom. Persze lehet, hogy nem sikerül, de mi van, ha mégis igen?
2: Hát persze, de hát az életben ugye annyi mindent kell megtanulnunk, például azt is, hogy kell felállni. Ugye hát, hogyha ezt így fogjuk fel, hogy az...
3: A segreesést nem tanuljuk.
2: Hát nem, de felállunk belőle.
3: A felállást tanuljuk, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy fenékre esek, azt nem tanulom.
2: De igazad van ebben.
3: Csak a felállást tanulom.
2: Igen. Nagyon jó üzenetet kaptunk az egyik hallgatótól. Hol található a legtöbb lehetőség?
3: Az életben.
2: Nem ezt írta, azt írta a temetőben.
3: Igen. Hát vagy itt, vagy
2: amiket
3: ott.
2: Nem, tehát, hogy még végét tehát, amiket van. Meg nem valósítottak az emberek, a legtöbbet oda vitték el magukkal. Lehet, ugye nem tudhatjuk ezt biztosan, de lehet, hogy pont azért, mert úgy gondolkodtak, inkább elvitte a sírba, mint hogy megvalósította volna, és lehet, hogy mondjuk csodaszép élete lett volna, mert lehet, hogy volt egy-két ilyen nagyon pici, miniatűr probléma, amin meg megfenek lett.
3: Ezt már talán mondtam a mi beszélgetésünkben, hogy akkor, amikor az ember olyan emberekkel találkozik, akik készülnek ebből a világból el, és amikor velük beszélgetünk az életük legfontosabb dolgairól, állomásairól, sikerekről, most akkor maradjunk annál, hogy kudarcokról is, akkor érdekes módon ezek a világból elköltözők lassan-lassan már nem arról beszélnek, hogy mi az, amit az életükben megtettek és rossz volt, hanem legtöbben arról beszélnek, hogy mi az, amit nem tettek meg, pedig meg kellett volna próbálni. Az embereket ez jobban feszíti. Miért nem tettem meg? Mondhattam volna, de nem mondtam. Mehettem volna, de nem mentem. Hívhattam volna, de nem hívtam. Tehát nagyon érdekes, hogy a kudarc ilyen oldalon jön vissza az emberek életében. Vagyis, hogyha én azt nem teszem és nem tartom végterméknek, hogy valami nem sikerült, hanem azt mondom, hogy ez a kudarcos helyzet, ez valaminek csak a része, vagy a folyamatnak egyetlen állomása, akkor valahol egyfajta célt el fogok biztosan érni.
2: Elgondolkodtató dolgokat mondasz most, József.
3: Ez a verseny is egyébként igen. Tulajdonképpen minden verseny erről szól. Tehát a második, meg a harmadik, abban a pillanatban, amikor futunk a versenypályán, és van valaki elől, és én a második, harmadik, negyedik, ötödik vagyok, abban az élethelyzetben, ott, abban a másodpercben az kudarc, hogy nem én vagyok elől. Mit látunk? Hogy egyszer csak a második, a harmadik, meg a negyedik elindul és rakétát robbant. Pedig abban a pillanatban ő azt érezte, hogy hát csak a harmadik vagyok, és ahhoz, hogy első lehessen, kell ez az érzés is. Nagyon furcsa, hogy ez az, amit szülőként is megpróbálunk a gyermekeink nevelése közben, hogy ne érje kudarc a gyermeket, csak sikerek érjék, csak szép dolgok érjék, és aztán utána azt mondjuk, hogy hát igen, de teher alatt nő a pálma. Ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogy a kudarctól mégsem kell mindig minden gyermeket megóvni, mert az élet az a kudarcokról, és amit már a beszélgetésünk elején elmondtunk, a felállás megtanulásáról szól.
2: Elnézést idejöttek, de Ketó Tomitól kaptunk egy olyan viccet üzenetbe, amit el kell most mondjak. Bár ebből a műsorban nem nagyon szoktunk vicceket mondani, de agresszív kismalac elesik. Oda megy hozzá az állatbarátja. Jaj, kismalac, biztos megütötted magad. Gyere, segítek, felállni. Mire a válasz? Kus, én így szállok le.
3: Igen, úgy szoktam leülni. Igen. Na, szóval, nagyon ez csak köszön. Az a kismalac mondja, akit hagytak fenékre ülni, vagy leesni.
2: De édes Istenem, nagyon jó. Köszönjük szépen. Hát ez, elnézést azért a kitérőért. Nagyon fontosak ezek a dolgok. Szerintem ezekből tudunk a legtöbbet tanulni. Ez tud minket a jó irányba elvinni, hiszen én azt gondolom legalábbis, hogy a kudarcokra azért van nagyon nagy szükség, de én nem akarok filozófus lenni, de azért van nagyon nagy szükség, mert ezeknek a kezelését, ezeken való továbblépést, az, hogy ez energiát adjon, és akkor ebből egy valami még jobb dolgot csináljunk, na ezt kell jól megtanulni az életbe.
3: azt, amit ahogyan megfogalmaztam, tulajdonképpen egy fél mondatban az előbb, hogy a kudarc az nem valaminek a vége, hanem egy folyamat része. És az, hogy ebből mi sül ki, itt kapcsolódok megint csak hozzád, az sokkal fontosabb, mint hogy abban a pillanatban, amikor a nem sikerülés pillanatában én mit érzek. Uh-huh. A nem sikerülés pillanata az megállíthat, és azt mondom, hogy többet nem próbálkozom. Uh-huh. De ha nem sikerülésből az jön, hogy na, akkor ennek szaladjunk neki még egyszer, akkor abból valami kisülhet. Nem biztos, hogy másodikra sikerül, de már akkor még több információ,
2: akkor,
3: még több...
2: Akkor jöjjön fel Edison neked.
3: Nem? Pontosan így van. Uh-huh. Így van.
2: Letelt az időnk.
3: Van út, ami járhatatlan, egyet kell megkeresni, ami járható.
2: Pontosan. Letelt az időnk. Mondhatom én azt ezen a ponton, hogy minden jó, ha jó a vége, ha nem jó, akkor még nincs vége.
3: Mondhatod, és sokkal utána én már meg se tudok szólalni.
2: Igen. Vagy mondhatom-e azt, hogy ne add fel, csak ha bélyeg van rajta.
3: Igen.
2: Ezt is. Jó, oké. Okay. Nagyon élveztem ezt a mai műsort, és Józsi, nagyon szépen köszönjük. Legközelebb találkozzunk megint. Nagyon várom ezt is. Köszönjük még egyszer.
3: Sikeres életet kívánok mindenkinek. Sziasztok!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávida László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Az elmúlt 4 évben megyénkben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a Nyíregyházi József András Tab kórházban. A tájékoztatás szerint a 3 alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Megnyílt a Nyíregyházi Egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Pokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szint mérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgysav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
2: Elkészült a Vármegyei Kupa 3. fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényő labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
4: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teléhold szépen világított.
2: Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
5: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezett kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
2: Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztésnek köszönhetően a víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
6: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávid László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma gyermeket vállalunk, méghozzá nem is akárhogy, a beszélgetés témánkban erről a témáról lesz szó. Úgyhogy tartsanak ma is velünk, köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, amely a www.csak10perc.hu-n keresztül hallgatható vissza. A mai vendégem, beszélgető társam Molnár József, lelkész, lélekgyógyász barátom, akit kiemelten nagyon-nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Szia Józsi, itt vagy?
3: Itt vagyok, és el vagyok csodálkozva, hogy ilyen nagyon szép köszöntőt kaptam itt a ma reggelben.
2: Szuper. Vállaljunk gyermeket. Egy picit ugye tekerjük már vissza az időkerekét, mondjuk egy ilyen 50-100 évvel ezelőtt, egy ilyen 15-20-30 évvel ezelőtt, és a mostani állapotok tekintetében. Mi vehető észre? Nem etolódik ki az a dátum, vagy az az időszak, amikor a fiatalok gyermeket vállalnak?
3: Hogyha ezt az időkerekét nem csak 50-100-zal, hanem mondjuk 4-500-zal is ki tudjuk tolni, illetve hátra tudjuk tekerni, és azt mondjuk, hogy a 16.-17. század környékén az volt az általános, hogy 12-14 éves korú lányokat már házasságra, és ezzel együtt nagyon gyakran már gyermekvállalásra is kényszerítették a családok.
2: Kényszerítették?
3: Akkor, tulajdonképpen igen, hiszen ugye itt a földnek a tulajdonlása, a vagyonnak a megtartása, az ugye nagyon-nagyon sokszor a családok egyesítésén, a dinasztiák építésén keresztül működött. Tehát ott azért az látszott, hogy 15-16 évesen már bőven megvoltak az első gyermekek.
2: Tehát akkor nem az volt, hogy két fiatal találkozott, szimpatikusak voltak egymásnak. Ez egy tervezett dolog volt.
3: Így van. Ugye ezeket kommentálták, ezeket a házasságokat, és ugye ezekre megvoltak azok a házasságszerzők is, akik adott esetben ebben nagyon komolyan anyagi érdekeket megkeresve jártak el. Ez a mi magyar nyelvünkben úgy került, aztán utána át, hogy suba a subához, guba a gubához.
2: Tehát, hát de hol volt a szerelem?
3: Hát az vagy
2: jött, vagy nem jött. Nem?
3: Így van. Hát azt azért tudjuk, hogy a gyermekvállaláshoz a szerelemnek valami kevés köze van. És ugye azt mondtad, hogy ma a gyermekvállalás lesz a témánk, bocsánat, és nem a szerelem. Akkor ebben a tekintetben itt már ez ugye működőképes volt ez a dolog. Most pedig ugye azt látjuk, hogy általában a családalapítás, az a hölgyeknél a 30. évük körül, nem ritkán, még mondjuk a 4. X környékére is eltolódik. Nyilván tudjuk azt, hogy a modern kornak a női, ők ugye emancipáltak már, önmegvalósítani akarnak, karriert építeni akarnak, jövőt akarnak alapozni, dolgoznak, önfenntartanak, és hát nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy az az imént emlegetett szerelem, ami azért mégiscsak jó, hogyha gyermekvállalásban valamilyen szerepet kap, hogyha ugye azt mondtuk, hogy nem is feltétlenül szükséges hozzá. Tehát nyilván ez az erre való idő, hogy valaki szerelmet találjon vagy keressen, az nyilvánvalóan így tolódik egyre inkább a 30-on vagy a 40-hez közel.
2: Nem sietős most ez az egész világ? Mármint arra gondolok, hogy sietve kell gyereknek lenni, sietve kell kamasznak lenni, utána sietni kell gyorsan diplomát szerezni, sietve elkezdünk dolgozni, hogy kialakítsunk magunknak egy egzisztenciát, aztán utána vállalunk gyereket gyorsan, ott gyorsan annak a gyereknek hirtelen olyan rohanásnak tűnik nekem ez az egész.
3: Igen, csak hogyha ezt egy kicsit másik oldalról nézzük, akkor azt mondjuk, hogy miközben ez a rohanás, ez látható, aközben az látszik, hogy éppen azokról a korokról maradnak le a hölgyek, amelyekben mondjuk a gyermekvállalásra mondjuk sokkal inkább alkalmasabb lenne a saját életük. Tehát amiközben rohan arra, hogy saját háza legyen, autója legyen, jó állása legyen, ezt mondjuk 30-on vagy a 40-es éveinek az elejére tudja elérni, aközben elhagyja azt a 25 éves kor környékét, amikor mondjuk a fogamzó képessége mondjuk a csúcspontján van. Tehát már nem azt mondjuk nyilván, hogy 12-14, de hát azért azt sem mondjuk, hogy ez 35 meg 40, hozzáteszem sietve, hogy akkor is nyilvánvaló örülni lehet és kell is egy gyermeknek, sőt egészséges gyermekek is bőven születnek 35-40 éves korú nőknél, az mégis az meg kell állapítanunk, hogy 25 éves kor körül van mondjuk a hölgyeknek a egész szervezete arra leginkább beállítva, hogy gyermeket vállaljanak.
2: Uh-huh. Olyan elgondolkodtató ez nekem, mert például ugye teljesen más lesz a viszonya a gyermekéhez egy 20-25 éves hölgynek, meg teljesen más lesz a viszonya egy 30-35-40 évesnek.
3: Már csak azért is, mert hogyha azt mondjuk, hogy a 25 éves kor környékén megszületik a gyermek, akkor mondjuk nyilvánvalóan onnantól egy fiatal anyuka vagy apuka kimarad mondjuk a kortársaknak a bulijából, akik még mondjuk bő 10 évet ott eltöltenek azzal, hogy egyik buliból tudnak a másikba esni, de gyakorlatilag mire ők már mondjuk a 30-as éveik közepére eljutnak, addigra már ugye ők nem maka kis pelenkák között élik az életüket, hanem addigra már az a gyermek 5-6-7 éves, amit már ott lehet hagyni a még mindig fiatal nagyszülőkre, és tulajdonképpen egy egész másfajta, és itt kapcsolódok a gondolatodhoz, egész másfajta kontakt alakul ki a fiatal szülő, a fiatal nagyszülő és a gyermek között, ahol nyilvánvalóan ez egy-két évtizeddel később történik, ott már a nagyszülő vagy van még olyan állapotában, hogy a unoka körüli teendőkben részt tud venni, vagy már inkább az egészségi állapot a saját magára fordítja a figyelmét, és nyilvánvalóan itt már ez egy egész másfajta minőség egy gyermeknek, vagy egy unokának a felnövekedésében.
2: De idősödünk, ugye? Tehát miért nem jó az a modell, amikor azt mondjuk, hogy fiatal szülő viszonylag fiatalon szül, és akkor utána a fiatalos nagymama tulajdonképpen találkozhat akár a dédunokájával is.
3: Abszolút így van, de most ebből látjuk arányaiban a kevesebbet.
2: Igen, de pontosan miért?
3: Pontosan abból, amiből
2: kiindult. A karrier miatt? Ez fontosabb lett a karriertan.
3: Igen, az önmegvalósítás és a karrier kialakítása az fontosabb lett. 30-50 évvel ezelőtt nem volt egy gyermekvállalásnál feltétlen alapfeltétel az, hogy saját ingatlannal rendelkezzen egy fiatal pár. Tehát nagyon sok most velünk korú 45-50 éves kortársunk még albérletbe született bőven. Vagy a velünk együtt születettek, még néhány évet a nagyszülőkkel egyháztartásban is éltek. Uh-huh. Tehát nem volt annyira fontos az. Most azt mondjuk, hogy legyen már azért a gyerekeknek egy lakása, legyen már egy biztos állása, rendelkezzenek autóval, kicsit éljenek is, és így nyilvánvalóan mi az, ami tolódik, az, hogy családdá formálódjanak.
2: Egymásra ragasztjuk a társadalomban az ilyen típusú dolgokat, vagy pedig csak úgy alapjába véve már mit tudom én, így szocializálódunk?
3: Talán mind a kettő igaz, amit mondtál. Azt gondolom, hogy ezeket a példákat látjuk, ezeket a példákat követjük. Sokszor ezt tudattalanul is tesszük egyébként, hiszen az unokatestvérem és a volt osztálytársaim, barátaim is nem akarnak még gyermeket vállalni, nem akarnak még férhez menni, nem akarnak még megnősülni, mert hát hova még? Aztán nyilvánvalóan nem ez fogja egy párkapcsolatnak a minőségét.
2: Később ezt nem fogják sajnálni. Hát ugye olyan értékes időszakokat veszítünk el, egyetlen egy dolog nem hozható vissza. Az ugye az elfecsérelt idő.
3: Idő, így van. Azt gondolom, hogy vissza nem hozható, de ott, amikor valaki abban nő fel, hogy 30-40 éves korában szüli meg a gyermekét, és mondjuk 50 éves kora környékén kezdi a gyermeke a középiskolát, nyilván számára ez a természetes. Uh-huh. Persze, amikor elmegy majd mondjuk a szülő értekezletre, akkor láthat ott mondjuk olyan szülőket, akik mondjuk 10 évvel fiatalabbak, mint ő.
2: Hát meg nem egyszer, nem kétszer elhangzik az is, hogy a nagypapa küldje be majd az apukát.
3: Így van, így van, így van, és akkor megkérdezi, hogy kinek az apukáját, és kinek a nagypapájáról beszél a kedves tanárnő. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy az a jó, hogyha nagyon sok tapasztalt, vagy nagyon sok tapasztalás veszi körül azt a felnövekedő gyermeket, vagy azt mondjuk, hogy hát igen, sokszor a gyermek a szüleivel együtt nőtt fel. Hát erre is, meg arra is látunk nagyon sok pozitív, és nagyon sok negatív példát. Én azt gondolom, hogy a biológia egy olyan törvényszerűség, aminek a hatása alól nem szabad az embernek elhinni magáról, hogy ki tudja magát vonni ez alól. A fogantatásnak, a gyermekvállalásnak igenis van egy ideális ideje, és ez nem a 35, meg nem a 45, ez egyértelmű.
2: Világos. Amikor még ennél is nagyobbak a távolságok, de már nagyon-nagyon letelt az időnk, de ezt mindenképpen meg kell kérdeznem. Egyáltalán tud-e kommunikálni egy nagyon idős szülő egy nagyon fiatal gyerekkel?
3: Azt mondjuk, hogy tudhat, de nyilvánvalóan a kor és a generációs különbség ezt megnehezíti, bár nagyon sokszor látható az, hogy az idősebb szülők nagyon akarnak igyekezni azon, és nagyon jó eredményeket érnek el azzal, hogy fiatalosan tartsák magukat.
2: Hát világos, csak ugye ez lett volna a másik, a záró kérdésem, hogy lehet ez gyógyszer arra az öregedés ellen, hogy vállaljunk gyereket mondjuk 50 évesen?
3: Hogyha az a gyermek nem az első, akkor talán igen.
2: Értem.
3: Jó volt. A harmadik, negyedik gyermek születik abban az időben, az nyilván egy egész másfajta feelinget hoz egy család életébe. Most azért mi nagyjából az első gyermek születésével és az első gyermek születések körüli szülők életkoráról beszéltünk.
2: Jó, de azért ne legyünk álszentek sem. Tulajdonképpen senkiből nem lesz 30 évvel fiatalabb. Lehet, hogy úgy érzi magát, de attól függetlenül még a kor az kor.
3: Igen, de az, hogy hogy érzi magát valaki, az egyáltalán nem mellékes.
2: Ez is sokat számít. Jó, letelt az időnk. Nagyon köszönjük, Józsi. Hát megint sokat tanultam. Remélem, hogy a hallgatók is így érzik. Találkozunk legközelebb, és további nagyon szép napot kívánunk neked.
3: Köszönöm, és várom, hogy újra beszélhessünk. Sziasztok!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
2: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat 100 halombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a rókavakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk, 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. 10 percre megint feltartanám a füleiket, és a kedves vendégem is, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Ma csak 10 perc rovat indul, és Szakács Tibor vagyok. Szeretnék egy gyakorlattal indítani, doktor úr.
2: Csináljuk.
0: Jó? Oké, rendben. Az lenne a kérésem, hogy ülsz, különben most ülsz, ugye?
2: Hát ez egyre való.
0: Kezed, lábad lóg, ugye? Tehát nem kapálózom.
2: A ülésnél az a lényeg, hogy lehet.
0: Nyugodjunk meg. Semmi gond. Nyugodjunk meg. Oké. Egy nagy levegőt, jó? Egyszer csináljuk háromra együtt, jó? Egy, kettő, három. Beszív. Tart. És kifolyt. Ha ezt ismételgeted úgy, hogy a kifújás hosszabb időtartamot vegyen igénybe, akkor picit mindig nyugszol. Ez válasz lehet azoknak a hallgatóknak, akik azt szokták mondani, hogy hirtelen nem tudok mit kezdeni, egy hirtelen jött ilyen, mit tudom, idegeskedéssel vagy valamivel. Lehet ezt csinálni, hogy a beszívás és a kifújásnak a időtartamának az arányának a módosításával lehet különben stumfolni magunkat, tehát felpörgetni magunkat, meg nyugtatni is lehet magunkat. Úgyhogy
2: segíthetek egy picit még ehhez.
0: Tedd meg.
2: Ha ezt úgy, van létezik ez a meghatározás, hogy fiziológiás vagy nyugtató sóhaj. Nagyon-nagyon hasonló, csak van egy pici plusz benne, és ez a hatékonyságot többszörösére növeli. Tehát televeszed a levegővel a tüdődet, majd még ráveszel még egy picit, amennyit tök teljes maximumit tudsz, tehát belégzés.
0: Elnézést. Túltoltuk.
2: Rálégzés, és akkor utána jön a lassú kifújás.
0: És hosszú kifújás. Aha. Igazad van. Jobb. Sokkal jobb. Jó. Ez ennyit számít különben, hogy én így
2: ez ennyit számít.
0: Szívom, kifújom. Fíjcsuk, és van annak jelentősége?
2: Sűrít.
0: Ó, Gyula, most kipufog. Megint elkezded nekem ezt a Subbase Master. Gyújt és kipufog. Számít az különben, hogy én hol veszek levegőt? Mert hogy most bevallom őszintén az, hogy nekünk van egy kedvenc szállodánk a hegyekbe, a Mátrába. És ugye, amikor mi ott vagyunk a feleségemmel, családdal, barátokkal, stb., akkor mindenki érezhetően szokta azt mondani egy bizonyos idő után, 2-3-4 nap után, hogy gyerekek, tényleg, tehát sokkal energikusabb vagyok, teljesen más a tüdőm, olyan, mint hogy picit kitisztultam volna.
2: Igen, tehát az, hogy hol veszel levegőt, akkor most már értem, két szempontból is, ugye a hol. Nem mindegy, hogy szádon keresztül veszel, vagy orrodon keresztül, mindenképpen javaslom az orron keresztül levegővétel, és hogy hol vagy, amikor levegőt veszel, na ez is rengeteget számít. Szerinted melyik a legjobb minőségű levegő?
0: Hát amit beszívok.
2: Értem, hogyha hozzájutsz, az a legjobb, de,
0: hát én azt gondolom,
2: de ha most tudományos kísérletet végeznék, akkor milyen tisztaságú levegőnek van a legpozitívabb hatása az
0: ember? Én szerintem legyen erdős környezet, ami tulajdonképpen szűri az egészet, és ott, amikor az erdő kölelésében tényleg az ember távol ezektől.
2: Jó, de várj. Mi van akkor, ha én laboratóriumban kristálytiszta levegőt állítok elő neked, amiben tényleg semmi nincsen?
0: Szerintem az
2: semmi
0: nem jó.
2: Semmi nem tud rá. Szerintem nem jó. Így van, és teljesen igazad van. Tehát én megvoltam róla győződve, hogy minél jobb szűrő, minél mindent kiszűrni, akkor kapjuk a legjobb minőségű levegőt, ez nem igaz.
0: Érdekes, hogy a víz esetében, amikor arról beszéltünk, és akkor mondtad, hogy a rendszer a nem mindegy, ugye ezek a fordított ozmózis rendszerű. Uh-huh. Viszont én az elején féltem ettől, mert mondom, én nem szeretek nagyon tisztán élni. Már most a szó nem a legszorosabb értelmében.
2: Na,
0: most jó, most komolytalannak veszel. De nem az, hanem az, hogy mondom, úristen, mindent kicsapunk ebből az egészből, és a víz esetében viszont én azt tudom mondani, hosszú hónapok tapasztalata után, az egyik barátom különben pont ezzel foglalkozik, és én vásároltunk tőle ide be a rádióba egy ilyen rendszert, és hogy mi nagyon szeretjük. mi sokkal több vizet iszunk. Nekünk teljesen, hogy mondjam, pozitív élményünk van ezzel kapcsolatban. A vízzel kapcsolatban teljesen más, mint a levegő szűréssel kapcsolatban a véleményem. Én szerintem különben a levegőt azt nem szabad teljes mértékben így, hogy mondjam, abszolút szűrten.
2: A vízzel is lényeges, hogy valahonnan az ásványanyagot pótold vissza, tehát ugye ott az a lényeg.
0: Hát ezt ezek a gépek megcsinálják, persze.
2: Jó. Na, akkor a következő dolgot szeretném elmondani, vagy inkább megmutatni. Az általam legjobbnak hitt laborban előállított, teljesen steril levegőben nincsenek benne azok az anyagok, amelyek a környezetből jönnek, és amelyek persze nem egy nagyváros smogjára gondolok, hanem egy természetes környezetbe, ahol valóban, jól mondta, vannak növények. Tehát ezek a növények termelnek speciális anyagokat, amelyeket úgy hívnak, hogy fitoncidok. Ezek antimikrobiális hatások mit jelent? Ez, hogy a baktériumok ellen, a vírusok ellen és a gombák ellen, és védik a növényeket. Tehát ez a növény azért termeli ezeket az illó vegyületeket, és tolja a levegőbe, hogy megvédje saját magát a baktériumtól, gombáktól és vírusoktól. Uh-huh. Igen ám, csak mint kiderült, ezek bizony az emberi szervezetre is nagyon komoly pozitív hatással vannak. Az immunrendszeredben fokozzák az immunrendszer működésének a hatékonyságát, és az idegrendszeredre pedig egy nyugtató, relaxációt hozó hatással vannak. És erre képzeld el, van egy találtam tanulmányt, mert ugye mindig mindent támasztunk alá tanulmányokkal. Létezik, és direkt lassan mondom, hogy mindenki meg tudja jegyezni, hinoki ciprus. Ez Magyarországon beszerezhető, a hinoki ciprus egyébként. Megnéztem.
0: Ez micsoda?
2: Ugye, ez egy növény.
0: Növény?
2: Uh-huh. Ez egy növény, ez egy ciprusfa tulajdonképpen, és ami a lényeg, hogy Japánban ebből sok van, és vannak benne erdők. És megfogtak stresszes felsővezetőket, és elvitték őket egy ilyen hinoki ciprus erdőbe. Ott voltak, sétáltak egy napon keresztül, tehát nem hetekig éltek, ott csak egy napig. Közben pedig vért vettek tőlük, és megnézték a vérben lévő különböző immunrendszeri elemeknek a hatékonyságát. És az úgynevezett természetes ölősejtek száma elkezdett folyamatosan emelkedni azon anyagok hatására, amit ezek a fák beengedtek a levegőbe, és amit ezek az emberek belélegeztek. Most mikor észrevették, hogy ezeknek a nagyon fontos immunrendszer alapelemeknek nő a száma, akkor megnézték, hogy a hatékonyság, hogy mennyire képesek legyőzni az idegen betolakodót, az is nőtt. Tehát nőtt számban és hatékonyságban is ezeknek a természetes ölősejteknek a működése. Hoppá!
0: Most én nézem ezt a növényt. Nekem ez ismerős különben, hallgatok is.
2: Igen, lehet kapni. Ezért igen. Is mondta annyira pontosan meg a nevét.
0: Én nem gondoltam.
2: Ez szerepel a tanulmányban.
0: Igen, hogy...
2: Na most várjál, mert a következő történt. Oké, hát ez lehet valami ilyen-olyan, amolyan hatás. Tehát igazolni kellett, hogy ez ennek az erdei levegőnek a hatása. Elvitték őket egy szállodába ott a környéken, nem engedték ki őket, de a szálloda levegőztető rendszerébe az erdei levegőt pumpálták be. Tehát a fának a fitoncidjai benne voltak. A vérvétel után ugyanazt a hatást látták szóról szóra. Mit akarok ebből kihozni, hogy érdemes úgymond hazavinni ezeket az ilyen típusú fákat, vagy az ilyen típusú anyagokat termelő fákat, ha olyan, és most én nem tudom, hogy kinek mi a belső elgondolása, de akár nagyobb terekben belülre is lehet tenni, és akkor ebben a levegőben élsz, de nyugodtan lehet tenni az udvarodra, és akkor legalább egy nagyon-nagyon pozitív közegben élsz. Tehát a növények egyértelműen hozzáadnak dolgokat a tiszta levegőhöz. És ha szabadban eleget vagy, erdőbe eleget jársz, akkor te is ezt megkapod. Na most, jársz eleget erdőbe?
0: Én most állam bekömmen, igen.
2: Oké. Okay.
0: Lehet, hogy hülye vagyok, Gyula. Hát úgy hetente.
2: Vagy hülye.
0: De nem azért, hanem azért. Ölelgetem a fákat.
2: Igen, én ezt hallottam, nem akartam már keresni hozzá tudományos munkát, de még
0: engem az nem érdekel. El. Engem az érdekel, hogy mitől lesz jobb a lelkemnek, és én ezt mérem. Lehet, hogy különben már öregszem meg, hogy majd nagyapaként ilyen Isten őriz, mondjuk valaki rám süsse ezt a bélyeget, de De hogy mondjam, szóval én visszakanyarodok mostanában ezekhez a dolgokhoz, amiatt, mert legelőször, amikor komolyan gondoltam ezt, és nem viccet csináltam ebből az egészből, én hajlamos vagyok különben ilyenre, ezt elismerem, de amikor nem látott senki, csak én voltam meg az erdőben ott az a nagy fa, és én megöleltem, jól esett.
2: Na, hát hajrá is csinál, tehát most igazából ezzel semmi baj nincsen. Muszáj még néhány dolgot megemlíteni, mert rendkívül fontos. Egy, hogy nem tudsz minden nap erdőbe menni, nem baj, tudnillik. Azt is megmérte az adott tanulmány, hogy egy ilyen tartós erdőben tartózkodásnak hány napig van hatása.
0: Hány
2: és úgy
0: van?
2: Képzeld el, hogy 7 napig.
0: Hát pont jó, heti egy.
2: Okay. Így van. Tehát már heti eggyel is jó eredményeket tudunk elérni. No, és mindig koncentrálunk az oxigén tartalomra, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem koncentrálunk a szén-dioxid tartalomra. Tudni? Hiába elég az oxigén egy akármilyen szobában, munkaterületen, ha a szén-dioxid szint megemelkedik, akkor te lassú gondolkodású leszel, fáradt leszel, nyomott leszel. Hiába van elég oxigén, ha nincs szellőztetés és felszaporodik a szén-dioxid, az bizony negatív hatással lesz át. Tehát nagyon fontos, érdemes irodákba, főleg ahol ezekben a modernekben nem lehet nyitni az ablakot, elképesztően fontos szén-dioxid, nem szén-monoxid, hangsúlyozom, szén-dioxid szint mérőt tenni, mert ez tudja azt megmutatni, hogy azért vagy fáradt, mert nincs elég. Most van elég oxigén, de nincs, vagy túl sok a szén-dioxid. És autóvezetésnél, és ezek a modern autóknál ugye nyomkodjuk ezt a gombot, hogy lezárjuk, hogy a külső levegő. Az átlevegő keringetésnél pedig megint az történik, hogy a szén-dioxid szint fölmegy. És borzalmas álmosság és baleset lesz belőle, tehát erre is...
0: Elfáradtott a sofőr.
2: Igen, van, tehát ez nagyon lényeges. Tehát oxigén, szén-dioxid, és a növények áldásos, gyönyörűséges védő hatása.
0: Szuper. Holnap folytassuk, hogy milyen témával ki fog derülni. Tartsanak holnap is velünk, jó? És doktor, köszönjük szépen mára, csak 10 perc.hu-n keresztül hallgassák vissza az adásokat. Köszönjük a hallgatóknak. Szia, doktor úr!
2: Szervusz!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezd elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávid László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a nyíregyházi József András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
4: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
3: És most néhány szó az időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris hírei után a legjobb zenékkel indul ez az óra és a következő 6 órában. Én már előre köszönöm, hogy velem rádiózik, töltsük az időnket együtt, jó hangulatban a legjobb zenék között. Sanizzal indulunk, de aztán jönnek Diázék, Ricky Martin, és én is maradok a mikrofon mögött. Zentai Edit, jó reggelt kívánok!

Martin és Mia közöseit a Best FM-en a legjobb zenék között reggeli órákban, így 8:45-kor. Hűvöske a reggel, úgyhogy a szellőztetést is csak óvatosan, és most már mindenki húzzon a lábára zoknit, mert hogy könnyen meg lehet és föl lehet fázni. Hát igen, van már olyan házikó, ahol mondjuk befűtöttek éppen, mert kisgyermek van, vagy egy picit taknyosabbak, mert nagyon könnyen meg lehet fázni, ugyanis beköszöntött a csillagászati és a meteorológiai ősz is, úgyhogy ezt mindannyian érezzük, hogy egy picit lehűlt azért a levegő. Sokan úgy felszusszanunk, hogy jól van a sok meleg után, meg a 40 fokos izzadás után, ez most nagyon jól tud esni, úgyhogy lehet is ebben egy kicsit így lubickolni, mert hogy a mai napon is oké, hogy a napsütésé még itt a főszerep, viszont azért időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék elő-elő lájtosan fordulhat, de én inkább valahogy úgy éreztem a reggeli kis ébredésemből, hogy ez nem lesz itt jelen, legalábbis itt nálunk Nyíregyházán és a keleti régióban. Hajnalban egyébként 2 és 10 fok közötti értékeket mérhettünk, de azért a délutáni órákban 18 és 24 fokra van kilátás, úgyhogy egy nagyon kellemes kis szombati napnak nézünk elébe. No hát ehhez kívánok jó tervezgetést, szuper kis hétvégét, én pedig a legjobb zenékkel itt a háttérben, ha csicsegjek ott az autóban, vagy éppen a konyhában. Jó utat kívánva mindenkinek, ez a Best FM.

És reggeli ajánlattal érkezem, mert hogyha szombat reggel, akkor mindenképpen komótosabban és nyugodtabban induljon mondjuk, és leginkább finoman ez a reggel. Nagyon jó kis rántottát lehet készíteni ropogós békönnel, friss péksütéért, amiért már lehet, hogy éppen apát leküldtük a pékségbe vagy a piacra, mert hogy nagyon jó úgy indítani a reggelt, hogy finom kis meleg péksütemény mellé, akár még a ropogós kenyeret is tudjuk tálalni, és jöhetnek a sajtók, a zöldségek, hát mellé pedig egy gőzölgő kávéval biztos, hogy nem tudunk mellé nyúlni. Szerintem ennyi is már elég lehet a tökéletes hétvégi reggeli kezdéshez, úgyhogy én is ugyanezt a kis tempót fogom majd itt tovább vinni. A kávé már megvan, most már csak valami finom reggeli kell majd nekem is az asztalra. No, a legjobb zenékkel pedig óvatosan megyünk tovább, építjük a reggelünket és az egész hétvégét, amiben azért lesz majd itt program lehetőség, hiszen a mai napon ugye nem csak magasba fogjuk emelni a gyerekeket majd a Józsavárosban, hanem a Bringaváros programról is vannak azért híreim, mert hogy a mai napon ez a rendezvény is megrendezésre kerül. Zenélünk egy picikét, gyűjtjük az energiánkat ehhez a mai naphoz és a hétvégéhez, amihez én szuper hangulatot kívánok.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best

is, na most már mondjuk azért óvatosan, mert bizony hűvösek a reggelek, és még ilyenkor most már jobban jól fognak esni mondjuk azok a meleg fürdők, amiket ha nem is a reggeli órákban, de az esti lefekvés előtt azért előszeretettel fogunk használni, jó kis fürdősóval megspékelve lehet majd itt az estét tervezni. No, de hol van ez még? Hiszen a reggeli időzónában még teljesen más a prioritás, mint az esti kis programtervekben. Én nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek, és a piacok környékén óvatos közlekedést, mert azért ott mindig látok is jó magam, mert szeretem a piacnak a hangulatát, és gyakran megyek én is ki, hogy azért ott vannak fönnforgások időnként a parkolásban, sokszor nem egyértelmű, hogy most éppen ki akar kiállni, vagy éppen betolatni, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Figyeljünk arra is, hogyha közlekedünk, hogy akkor érdemes a helyi helyközi járatoknak a menetrendjét is skandálni, valamint a MÁV applikáció segítségével mondjuk a vonatjegyeket is időben lefoglalni, hát nehogy valaki úgy járjon, hogy éppen menne vissza, aztán hoppácska, nincs már helyjegye. No hát vonatozunk mi is tovább, mert hogy jön a zenevonat itt a Best FM-en, a legjobb zenék között ez a Best FM.

A rántotta vagy a tükörtojás elkészült, csak is ropogós békönnel és kolbásszal. Jöhetnek hozzá friss zöldségek, sajtválogatás, no és a kávé vagy a frissen facsart narancslé is. A tökéletes hétvégi reggelinek lehet egyfajta kelléke. Jó étvágyat kívánok, ha valaki reggelizik, a rádiózáshoz pedig megfelelő hangulatot kívánok mindenkinek. A hangerőt most lehet nyugodtan csavarni egy picikét, hiszen a legjobb zenék között óránként jönnek a friss hírek, mint ahogy most is, mert hogy mindjárt 9 óra. Ez a Best FM, jó reggelt kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a légtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
2: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Napos, kellemes idővel indul a szombat, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, csapadék sehol sem valószínű, a szél gyenge marad. A folytatásban vasárnap is hasonló meleg időre számíthatunk 21 fokos csúccsal. A jövő hét első napjaiban továbbra is zavartalan napsütés lesz jellemző. Hétfőn és kedden már 22-23 fokot mutathatnak a hőmérők térségünkben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon úgy tűnik, hogy a nyárnak vége, és tényleg mindannyian érzékeljük most már, hogy itt van az ősz, és érezteti a hatását, ám bár ez egy nagyon kellemes időjárási érték. Már amiben így a hétvégét is tudjuk tölteni, mert hogy a hűvösebb reggelek után azért ilyen 20 pár fokok mindenképpen érezhetőek lesznek városunkban. A legjobb zenéket is lehet érezni, mert hogy itt a 103.9-en tényleg hozok olyan dalokat, amiktől még impulzívabb lehet a reggel, DJ Szemivel pedig már is indulunk. Én Zentai Edit vagyok, rádiózom velem egészen kettőig.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9

Michael Jackson itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és bizony a filmét is érdemes megnézni, aminek lesz egyébként folytatása majd, mert hogy kimeríthetetlen az ő témája. Egyébként érdekes vitákat véltem itt fölfedezni az ő kis családjukban, amire mindig azt szoktam mondani, hogy nem lep meg. Ugye van egy ilyen mondás, hogy házastársat válláskor, testvért örökléskor ismerünk meg, mert hogy hiába ők is egy nagy emberek, és persze itt sokkal nagyobb pénzügyi dolgokról van szó, de itt a Michael Jackson életében az öröksége körüli jogi vita még mindig tovább folytatódik, mert hogy itt a hagyatéka szeptemberben egyébként több mint 9 millió dollárnyi ügyvédi díj kifizetését kérte a bíróságtól, testvérei és jelentős jogi költségeinek a megtérítését kérte itt a hagyatékból, úgyhogy a család részéről még mindig nincs megegyezés itt, és nem is tudom, hogy mikor lesz egyébként.

ami viszont biztos, hogy a filmje készül, mert hogy kimeríthetetlen az ő sztoria, és nagyon úgy tűnik, hogy Michael Jackson életrajzi filmjének a második részén dolgoznak. A tervek szerint a forgatás még ez év vége, vagy 2027 eleje körül indul, és a bemutatót majd értelemszerűen a következő év, vagy 2028 első felére célozzák meg. Egyébként az első Michael hatalmas mozis siker lett, világszerte átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, és ezzel a zenés életrajzi filmek között történelmi eredményt ért el maga a film. Na hát a film után zenélünk, és nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek Roger Sanchezzel a folytatásban, 4:10-kor itt a Besten.

FM-en, 9:30, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van, nagyon szép dátum, jó készülődést kívánok azoknak, akik éppen még családi partit, nem is tudom, születésnapot, névnapi partit, netán esküvőt vagy gender partit éppen szerveznek, mert hogy kitűnő időt választottak, ami mindig lútri már így az ősz beköszöntével, hogy nem lesz-e csapadékos az időjárás, de szerintem a tökéletes időben tudunk akár kerti vagy szabadtéri programot is tervezni, úgyhogy ehhez kívánunk mindenkinek nagyon kellemes időtöltést, és azért nem árt most már felöltözni, mert hogy az oknik mellett azért a pulóverek és a mellények is előkerülhetnek, mert nagyon úgy tűnik, hogy az időjárás így fog alakulni. Én egyébként imádom ezt a levegőt, ilyenkor nagyon jól szabadban sportolni, kerékpározni, mert hogy nem izzadunk, nem is fázunk, és remélem nem is fogunk megfázni, mert azért most hallok itt-ott ilyen kis megfázós tüneteket, ami nem csak az iskola kezdéssel jár, vagy éppen a közösségbe való részvételt illeti, hanem mondjuk abból is adódhat, hogy éppen még mezit lábaskodunk. Vigyázzon mindenki nagyon magára, én pedig egy programmal készülök nem sokára, mert hogy immáron 9. alkalommal emelhetik majd magasba a gyerekeket a szülők országszerte, így Nyíregyházán is, hogy ennek a programnak hogyan is alakul a mai lehetősége, mert hogy tényleg ma tartják majd, mint ahogy mondtam, 9. alkalommal, tehát ott a Józsavárosban ennek van már hagyománya, és bízom benne, hogy hangulati előkészülete is, mert hogy 11-kor lesz majd ez az attrakció, de már készülni lehet, mert hogy 9:30-tól érdemes már kilátogatni a helyszínre. Hozom a program részleteit, addig is zenélek, Whitney Houston előtt pedig Vastag Csaba énekelnek.

hogyha bírjuk még őket, mert mondjuk már felnőtt gyerekekkel izgalmas lenne mindez. Viszont én valahogy úgy hiszem, hogy 9 éve tartják itt meg a Józsavárosban ezt a programot, és biztos vannak visszatérő családok, ahol mondjuk lehet, hogy még picik voltak a babák, és most már hát 9 évesek is lehetnek akár, és még mindig egy ilyen megszokott, hogy így szeptember vége felé megtartják ezt a programot. Így van ez a mai napon is, egyébként 9:30-tól már olyan jó kis gyülekező van, hiszen már a reggeli órákban várják a gyerekeket és a szülőket is mindenféle vidám programokkal, mert hogy kreatív kézműves foglalkozás. A népszerű színes csillám tetováláson túl sokféle programig cukorágyú is van a gyerekeknek, mindez egyébként a Józsavárosban, tehát ezt így azért jó tudni. Amikor is majd 11 órakor lesz pontosan ez a kis egyszerre fölemelés a gyerekeket a Jó Magasba program sorozat, amihez egyébként nagyon sokan csatlakoznak, így az országban és határon túli magyar lakta területek számos pontján is egyszerre fogják majd fölemelni a legkisebbeket, megmutatva ezzel is azt, hogy a gyermekeink a legnagyobb értékeink, és bízunk benne, hogy a jövő megfelelő záloga lesz majd, no hát ez rajtunk múlik, hogy milyen neveltetésben részesítjük őket. Úgyhogy én jó programozást kívánok mindenkinek, tehát 11 órakor Józsaváros, Magasba emeljük a gyerekeket, aki pedig úgy gondolja, hogy otthoni formában csatlakozik ehhez a programhoz, hát akkor hajrá. Én nem fogom megpróbálni, mert az én felnőtt masszív fiamat azért izgalmas lenne megemelni, mondjuk ő fordítva, engem biztos, hogy föl tudna emelni. Na addig jó, ugye, amíg mondjuk így ez fordítva is működik, úgyhogy érdemes a súlyunkra is odafigyelni. No, még mire kell figyelni? Hát arra mindenképpen, hogy jönnek a legjobb zenék itt a 103.9-en. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

Mindjárt 10 óra van, én pedig nagyon szép napot kívánok, és jó tervezgetést a mai programhoz. Szeptember 26-a van, szépen telik ez a hónap, remélhetőleg mindenki jól érzi magát, és kihasználjuk a jó időt, tudják. Nagy levegő, beszippant, kicsit bentart és kifúj, rögtön beáll a vérnyomása az embernek. Ébredezzünk együtt, és készüljünk jól a konyhában, mondjuk a finomságokkal. Én egy bundás kenyér illatot most már érzek, és meg is kívántam, úgyhogy egy picit különlegesebb módon készítjük majd el a következő órában, mert hogy Andris mindjárt érkezik 10 órakor a friss hírekkel itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a rókavakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi Andris a híreket, remélem jól érzi mindenki magát, az úton lévők pedig figyelmesen közlekedjenek, a jelzőtáblákat mindenképpen vegyék figyelembe, biztonsági övet használjuk, és a gyerekbiztonsági berendezéseket is megfelelően. No, zenéljünk, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel meg tudjuk egy kicsit lendíteni ennek az órának a hangulatát, én pedig maximálisan ezen vagyok. Jó rádiózást kívánok, ez a 103.9, én Zentai Edit vagyok.

véget ér a parlagfű szezonnak a csúcs időszaka, legalábbis ez a picike kis lehűlés, vagy nagyobb lehűlés ki hogy érzi, mert azért reggeli órákban igencsak komolyan lehűl a levegő, ugye itt a 40 fokokhoz képest mindenképpen sokkal kellemesebb az idő, szóval hogy ez mérsékelte a parlagfűnek a pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas, és a következő napokban is nagyon azt kell, hogy mondjuk, hogy a pollen terhelés ilyen közepes, magas szinten való stagnálása az, ami várható, és helyenként elsősorban a Tiszán túl a még mindig erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Én nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és a vitaminpótlásra most már azért úgy hatványozottabban figyeljünk, mert jön a megfázós időszak, meg megint csak a taknyolás, a zsebkendő, a köhögés. Én azért nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és ha mondjuk a piacok felé fogunk kanyarodni, akkor fontos minden esetben, hogy szezonális gyümölcsöket és zöldségeket bizony fogyasszunk. Nagy dózisban. Ez is nagyon fontos. Azért a napszemüveget még elő lehet húzni, és köszönöm itt a fényképeket, mert ugye napos tájakon azért érdemes vezetés közben mindenképpen viselni, és ha már közlekedünk, akkor a megfelelő követési távolságot is tartsuk be. Mi mindenkinek jó utat kívánunk, és balesetmentes közlekedést. A legjobb zenéket pedig mixelünk.

Backstreet Boys után mindjárt 10:30, és ahol a sütőbe sül a bundás kenyér, ez is egyfajta változata egyébként, mert hogy így is el lehet készíteni. Én mondjuk a klasszikus bundás kenyeret szoktam mindig úgy elkészíteni, hogy a tojást fölverem, sóval, fűszerekkel, delikáttal, mert én nagyon szeretem a sónak az ízét, beleforgatom és forró olajban sütöm ki, viszont kaptam egy információt, hogy itt nyugodtan lehet sütőben is megsütni, vékonyan ugye kenjük meg olajjal mondjuk a sütőpapírt, és egyszerűen beletesszük a tojásban megforgatott kenyér szeleteket, és addig sütjük, amíg megpirulnak, majd megfordítjuk őket a másik oldalukra. Én egy kicsi vajat is lehet, hogy csepegtetnék rá, és így lehet megsütni, amíg szépen pirulnak, ugye. Addig nincs kész, majd csak utána, úgyhogy jó étvágyat kívánok ehhez is. De hát különböző módon lehet már elkészíteni, akár a bundás kenyeret van, aki töltött formában szereti elkészíteni, hogy megsüti külön-külön a szeletet, aztán mondjuk vagy kenőmájassal keni meg, vagy lapkasajtot tesz hozzá, és egy kis sonkaszeletet, úgyhogy ahány ház, annyi szokás szoktuk mondani, úgyhogy ha önnek is van egy tuti kis reggeli, akár egy bundás kenyérrel kapcsolatos ajánlata, nyugodtan megírhatja nekem, én izgatottan fogom várni ezeket az ajánlatokat. Egyébként ilyenkor hétvégén úgy mindenhol lehet érezni, hogy hol mi készül, én legalábbis jövök, megyek, és szoktam érezni, hogy itt most ilyen reggeli van. Van, aki az erkélyen készíti, mondjuk a szalonnát, ott süti. Na hát ez nagyon izgató tud lenni, úgyhogy csak óvatosan az izgatással. Én viszont haladok a legjobb zenékkel, és legyünk úton, amihez jó utat kívánunk mindenkinek, és odafigyelést, nyugalmat, türelmet az utakon, mert hogy ez is nagyon fontos. Mert

0: És ha nagyon sok kerékpáros látunk a városunkban, akkor az azért mondható el, mert hogy ma tartják a Bringa Város nevű programot, amit nagyon sok éve, már 9 éve egyébként, hogy tartanak a városunkban is, úgyhogy hagyományos ilyen kis őszi biciklis városi rendezvény, és ahogy ezt megszokhatták, már ilyenkor a rendezvényen résztvevők ugye pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, amellyel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. Nagyon jó kis program. Nyilván ennek az a célja, hogy a családok együtt legyenek, tekerjenek, az életmód, a mozgásnak a népszerűsítése, és azt is érzékeljük mi a városban közlekedők, hogy ebből adódóan kell azért óvatosabban autóval közlekedni, mert hogy tényleg a belvárosból megindulván az Érkert, Józsaváros, Korányi Kertváros, Hímes, Malomkert, Örökösföld, Orosz, Borbánya, Nyírszőlő, Sóstóhegy, Kertvárosig is kitekernek majd, illetve a Sóstó gyógyfürdő részére, aztán majd a városi stadionban lesz itt a végpont, úgymond, mert hogy addig is 24 helyszínen tudják gyűjteni a pecsétet a családok, úgyhogy én mindenkinek jó utat kívánok, és ami nagyon fontos, hogy a KRESZ szabályainak megfelelően közlekedjen mindenki. Egyébként ennek ez is a célja, mert a Bringa pontokon, a családi programok mellett azért ilyen játékos foglalkozás keretén belül is megismerkedhetnek a gyerekek a KRESZ szabályaival, ugyanis KRESZ tesztek vannak, és KRESZ pályák is várják a résztvevőket. Tehát a mai napon ezért látunk ennyi kerékpárost Nyíregyháza útjain. Jó napot és szép napot kívánok mindenkinek, jó sportolást, és egy szuper hétvégét kíván a Best FM.
1: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napom a

a szombati naphoz pedig megfelelő lendületet és hangulatot kívánok mindenkinek. Ilyen az ifjú pár, mondhatnánk ezt is, hogyha valaki éppen egy ilyen nagy napra készül, akkor jó készülődést kívánunk. Persze mindenkinek, mert egy jó kerti partitól is talán nagyon sok minden nem jobb. Akik viszont dolgoznak, nekik kitartást, és persze jó hangulatot. Mindjárt jönnek a hírek, a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávid László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyoztoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Andris, köszi a híreket, 11 óra után vagyunk, a csípős reggelek után pedig azért melegszik a levegő, 20-22, ebbe így kiegyezhetünk, vagy kiegyezhetnénk. Az esőt nem igazán érzékelem én sem, de hát jó kis boszorkány vagyok, úgyhogy remélhetőleg azok kedvéért, akik mondjuk szabadtéri programot terveznek, meg is próbálom egy picikét úgy arrébb tolni ennek az esélyét. A jó zenéket nem tolom el, mert hogy Bájalex előtt Eminemmel indul ez az óra, 11 óra után néhány perccel. Szuper napot kívánok mindenkinek! Ez a Best FM. Man.

0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
0: Ez a 103.9 Best FM.

CNC Music Factory, a Best FM-en a legjobb zenék között, és én is virtuálisan csatlakozok a gyerekeket a Magasba programhoz, ami pontban 11-kor remélhetőleg meg is valósult, és nagyon sokan ott a Józsefvárosban csatlakoznak ehhez a programhoz, vagy online felületen is, akár országunkban, akár határon túli magyar lata területeken is, mondjuk ehhez olyan szépen megszokva már ezt a dátumot és ezt a programot gyülekeztek, és jó hangulatban, mosolygósan emelik a gyereküket a Magasba. Jó kis buli tud ez lenni, legalábbis a gyerekek nagyon szeretik ezt a jó Magasba emelést, úgyhogy köszönjük a szervezőknek is, és én bízom benne, hogy ez a kis hagyományos flashbomb össze is jött, mert hogy nagyon fontos a gyermekeinket jó hangulatban, azért nem csak a hétvégén, hanem a hét közepei napokban is úgy biztosítván a szülői háttérről megélni velük együtt a mindennapok.

fontos, mert a családi békénél mi lehetne még jobb? Mondjuk egy jó ebéd, mert az is összehozhatja a családot, főleg akkor, hogyha ezt így össze tudjuk szervezni, úgyhogy egy nagyon jó készülődést kívánok a háziasszonyoknak a konyhában, a dolgozóknak pedig jó hangulatot, és persze az órát pityegve nézve, majd jó időtöltést a szabadidőhöz, ami majd a munka után jár mindenkinek. A legjobb zenék is járnak, mert hogy hozom itt a Best FM-en, jön a Fall of the Flow, akik nagyon jó kis koncertet adtak még a nyári időben a Kossuth téren, akik ott voltak, biztosan tudják, hogy micsoda jó kis hangulat volt. Kossuth tér most is hangos, Bringaváros program ugyanis tart, aminek azért a pontjait érinteni fogja majd a belváros, és szerintem nincs is olyan városrész, ahol ne lehetne felfedezni a kerékpárosokat. Tart a mai program, nálunk pedig a legjobb zenék szólnak addig is, ez

hatodika van, és az egészségünk megérzéséhez kapcsolatosan hát van egy lehetőség, aminek egyébként itt a megnyitója, a Nyíregyházi Egészségpont megnyitásával történt. A Városi Stadionban, ott is a Szabadidős Sport Központban van egy lehetőség a hét minden napján, hogy várják az érdeklődőket 18 féle ingyenes szűrővizsgálattal és egészségügyi tanácsadással. Nagyon jó kis lehetőség, amit egyébként nagyon szépen tájékoztatásul tudnak itt olvasni majd az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Azon belül is megnyílt a Nyíregyházi Egészségpont a Városi Stadionban. Szalagcím alatt lehet ezt itt elolvasni. Nagyon fontos egyébként szerintem, bár mondom én ezt, aki igazából, ha csak nem megyek valamilyen rendezvényre, akkor méretek éppen egy vérnyomást, vagy vércukorszintet, vagy csontsűrűséget. A múltkoriban volt szerencsém egy ilyen jellegű kis mérésen is részt venni. Aztán olyankor mindig megfogadja az ember, hogy igen, elmegy, és figyelni fogja magát, aztán ugye úgy vagyunk vele, hogy amíg nincs probléma, addig sok esetben legyintünk. No, de ha már itt egy ilyen lehetőség, akkor én azt gondolom, hogy nagyon érdemes ezzel is így kalkulálni, és mondjuk beiktatni valamelyik nap a kis életünkben. Ugyanis itt a fix helyszínnek köszönhetően szólít a cikkben is a tájékoztató. Mostantól olyan komoly, és korábban mondjuk mobilan nem elérhető eszközös vizsgálatokat is biztosítanak, mint a csontritkulás megelőzést szolgáló csontsűrűségmérés, vagy a szív- és érrendszeri kockázattal járó bokakar index mérés, és emellett pedig azért a klasszikus, ahogy említettem, vércukorméréstől a koleszterinen, és mondhatni, hogy a húgysavon át egészen a béta ketontest szint mérésig minden megtalálható, úgyhogy érdemes ezzel a lehetőséggel is élni. Én kívánok mindenkinek jó egészséget, amihez azért a legjobb zenék is hozzájönnek, én ebben hiszek, mert hogy azonnal lüktet az ember, ha meghall egy jó dalt. Hát jelen esetben a kompaktdiszkó dala érkezik hozzánk itt a 105.3-on.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Kedves királylányok, megérdemelnek egy puszit, egy ölelést, egy köszönömöt mindenképpen. Jó főzicskézést kívánok mindenkinek a konyhában, vagy éppen a takarításhoz is megfelelő hangulatot, és a köszönöm az nagyon fontos, hogy kimondva járjon mindenkinek. Hát itt van vége a nyárnak, beköszöntött a csillagászati ősz, ezt mindenképpen érzékeljük. Én egyébként imádom az ősznek a hangulatát, a léghőmérsékletét, a látványát, és az erdő is ilyenkor gyönyörű, mindenféle színpompában lehet már ott akár egy kellemes sétát tenni, és jól felöltözni, mert ez mindenképpen fontos. Egyébként a napi egyenlőségre szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor került sor. Ez volt az a pillanat, amikor a Földnek a tengelye már nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem, így közel egyenlő lesz a nappal és az éjszakának a hossza, ám bár azt is lehet érzékelni, hogy most már azért rövidülnek a nappalok, hamarabb lesz sötét, és jönnek a bekuckózós kis délutánok, esték, majd főleg ugye hétvégén, amikor előjönnek a kis párnák, plédek, rákcsák, mindenféle kis, már olyan értelemben, amit beviszünk ugye a kis szervezetbe, úgyhogy azért óvatosan, mert ilyenkor valahogy a nyáron leadott kilókat nagyon hamar tudjuk visszaraktározni, úgyhogy ezzel mindenképpen érdemes akkozni. Viszont van egy jó hírem, mert hogy ilyenkor azért rengeteg időt lehet a szabadban tölteni, nincs kifogás, hogy nagyon meleg van, nem bírjuk a hőmérsékletet, hanem meg lehet egy kicsit lódulni, kellemeset kocogni, sétálni, kerékpározni, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó tervezgetést akár. A folytatásban pedig én zenélek, mert hogy Rácz Gergő jön, ez a Best of M.

0: vagyok tovább.
1: Mindjárt 12 óra van, az ebédhez jó hangulatot és leginkább jó étvágyat kívánok mindenkinek, akinek túl jó az étvágya, ő próbálja magát visszafogni egy picikét, mert hogy hízni senki nem szeretne, vagy legalábbis ez az általános, hogy többen vagyunk inkább a súlycsökkentés oldalán, gondolom én. No hát, ha önnek van más véleménye, nyugodtan csörögjön rám, írja meg, mert hogy elér, akár a Messengeren, akár a bestfmnyiregyháza.hu üzenőfalán is. 12 óra a hírekkel. Érkezik Andris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
4: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
3: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris köszi a híreket a következő órában, és hozzá nekünk friss infókat, addig is az oldalunkról lehet olvasgatni bestfmnyiregyháza.hu. Noé zenélek, Ári Mafia jön, Shaggy dala is jön, de Lady Gagával már is indítom ezt az órát, ez már a Paparazzi, itt a 103.9.

0: Köszönöm titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon hogyha nekem volna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

kis csókot lehet pattintani a kedvesünknek, főleg akkor, hogyha mondjuk megérdemli, vagy ha nem, akkor is lehet. Én mondjuk nagyon jó tematikának tartom azt is, hogyha van egy kis nézeteltérés, akkor összenézünk, és valakinek mindig legyen több esze, hogy úgy leinti ezt a kis problémát, vagy nem is tudom, nézeteltérést, vagy vitát, és mondjuk egy ölelésbe benne lehet minden, ami azonnal megenyhít szerintem mindenkit. Hát erre jó figyelni, mert szerintem a köszönöm szó után a másik olyan szó, amit lehet, hogy gyakrabban kellene kimondanunk, az az, hogy bocsánat, ugye? Vagy hogy hibáztam, mert hogy ezeket is jó bevallani.

ezért étvágyat kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel pedig megyünk segélyékkel tovább, ez már az Angel, aztán jön a Hooligans és a Magna Cum Laude dala is még ebben az órában.

Azért nagyon izgalmas lenne mondjuk itt mindenféle hóhelyzettel találkozni. Egyébként leesett az első hó a Magas Tátrában, erről számol itt be a cikk. A Magas Tátrában, az Alacsony Tátrában és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magas hegységekben is már megfigyelhető a nyári szezont követően kialakult első hótakaró. Úgyhogy itt figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magashegyi régióban ezekkel a körülményekkel mindenképpen számoljanak. A várató felmelegedése tekintettel pedig arra lehet számítani, hogy a hótakaró azért így a hétvégére elolvad, de mindenképpen azért el lehet mondani, hogy itt megjelent az első kis hóhelyzet, ami még azért picike, tehát ilyen 5 és 25 mm közötti friss hó, ami takarja itt ezt a tájegységet. Na, egyelőre még melegedés van, és kellemes idő, legalábbis itt Nyíregyházán, ez mindenképpen elmondható, úgyhogy szuper délutánt kívánok mindenkinek a legjobb zenék között.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok. Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Otthon, autóban, munkába mellett a Best FM.

Teszed akcióról is olvashatnak oldalunkról, ami egy nagyon nemes, nem mondom, hogy kezdeményezést, mert hogy van ennek már lehetőség, amikor önkéntesek szedik a szemetet, és tesznek azért, hogy népszerűsítsék azt, hogy hol lehet és mit lehet. Ennek az akciónak a kereteiről, hogy meddig is tart, mert egyébként holnap éjfélig tolták ki a jelentkezését, tudnak tájékozódni egy oldalon, www.selectalog.hu, ez az oldal, ahol lehet jelentkezni és bővebb információval is gazdagodni. Mindenre figyelünk, a szemét megfelelő elhelyezésére és nem kihelyezésére, mert nagyon fontos, hogy mindent a megfelelő helyre tegyünk. Szuper kis délutánt kívánok mindenkinek, jó utat az úton lévőknek, a kerékpárosoknak pedig majd szerencsés célba érést, mert hogy a mai napon tartják a Bringa Város programot, úgyhogy a város több pontján látható a kerékpárosok, nem önmagukban, hanem akár a családok, így közösen ugye teljesítik ezt a kis pecsétgyűjtő útlevéllel egybekötött programozást, amihez én kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Szépen teljen ez a mai nap, és én pedig nem sokára egy kis kalendáriumot hozok majd, hogy tudjuk, hogy kiket lehet köszönteni, így akár szeptember 26-án.

Mindjárt egy óra van, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, a programok tekintetében pedig ne felejts el oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu. Szuper az időnk, legalábbis kellemes őszi időben tudunk itt lubickolni jó értelemben, de hogy pontosan meddig marad ez így, erről is szó esik Andris híreiből, kiderül majd, hiszen egy órakor pontban érkezik.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbelsel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a róka vakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, az ebéd utáni tervekhez pedig megfelelő minőségi időt, és ha mondjuk valaki úgy érzi, hogy ó, egy picike kis pihenés belefér, akkor adjuk meg ennek is a lehetőségét. Szeptember 26-a van, a legjobb zenék között még ebben az órában rádiózzon velem. Én Zentai Edit vagyok.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.5

adásnapot kívánok mindenkinek, és nagyon jó program tervezgetést, akár majd az őszi szünetre, amit már nagyon sok gyerek biztos, hogy vár, és most 10 napos lesz mindez, úgyhogy kellően ki lehet magunkat majd pihenni, aztán lehet nézegetni már program lehetőségeket, hogy merre is utazzunk el, vagy hogy hol töltsünk egy pár nap kikapcsolódási időt, mert hogy valljuk be őszintén, hogy amikor elhagyjuk az otthonunkat, akkor egy picikét ki is kapcsol az embernek a feje, vagy legalábbis én már hallottam olyan szállodai köszönést, amikor megérkezett egy család, és akkor mondták nekik, hogy érezzék magukat úgy, mint otthon. Erre apuka megszólal, ja Isten őriz, hát azért jöttünk el otthonról. Na nekem is vannak azért utazási tippjeim, mert hogy országunkban is nagyon sok mindent lehet megcsodálni, és lehet jól érezni magunkat, és van egy jó hírem azoknak, akik mondjuk szeretnek jégkorcsolyázni, mert hogy újra megépül az ország legkülönlegesebb jégpályája, mégpedig Egerben, hogy pontosan mitől különleges ez a jégpálya, na el fogom mondani, és akár lehet ennek a lehetőségével is kalkulálni. Na nálunk pedig a legjobb zenéket lehet élvezni, jégkorcsolya ide-oda, egyelőre még az őszi időt tudjuk élvezni, mert hogy beköszöntött a meteorológiai ősz, ezt mindannyian érzékeljük. Szép napot kívánok, ez a Best FM.

0: Maxi Priest dalát nagyon szeretem, remélem a Best FM hallgatóknak is nagyon jól esett mondjuk ez a dal az ebéd utáni desszertként. Hogyha mondjuk valaki diétázik és azt mondja, hogy nem eszik desszertet, hát nekik nem is tudom, hogy mit tudnék ajánlani. Azért biztos, hogy vannak olyan diétás vagy odafigyelős desszertek, amiket jó úgy elkanalazni. Gondolok itt a kis pohálykrémekre, amikhez natúrjoghurtok szükségesek, és persze most már mindenféle cukormentes dolgot is lehet kapni, amivel sicsúgy össze lehet mondjuk dobni egy ilyen kis desszertet. Mindenhez jó étvágyat kívánok, közben pedig ígértem egy nagyon különleges programot, amit mondjuk majd az őszi szünetre, vagy éppen a téli szünetre lehet majd így, mint bakancslistás hely fölírni, mert hogy újra megépül az ország legkülönlegesebb jégpályája, mégpedig Egerben. Egyébként a tavalyi évben nagyon nagy sikert aratott a novembertől a téli időszakon át üzemelő egri jégpálya, amelyet az Érsekkertben hoztak létre. A népszerű parknak a formájához illeszkedő létesítményt az ikonikus szökőkút köré építették, amelyben két ilyen nagyon különleges körön csúszhatnak körbe, és láthatják Érsekkertnek a látványosságát, de építettek egy klasszikus téglalap alakú ilyen pályát is. Nagyon különleges, és elmondta itt az ottani polgármester, hogy bizony a tervek szerint a korábbinál nagyobb 9 méter széles és 65 méter hosszú jégpályát építenek, és ehhez egy 35 méteres jégfolyosó is csatlakozik majd, amely a látványterv alapján az Érsekkert fái között vezetnek majd, egy nagyon különleges élményt kínálva a korcsolyázóknak. Hát a megnyitási időpontról még nincs pontos info, sem a belépőjegyekről, és majd a használat további részleteiről is később ad tájékoztatást a város, de jó kis program lehetőség lehet, úgyhogy érdemes figyelemmel kísérni városunk nevezetességeit. Na, egyelőre maradunk Nyíregyházán, a legjobb zenék között pedig mindjárt dübörög a ház, de előtte Madonna érkezik, ez már a Music, itt a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best.

0: A délutáni tervekhez kívánok mindenkinek szuper kis pillanatokat együtt a családdal, akár, és tudom, hogy hétvégén azért már így a délutáni órákban a temető környékén is nagyobb a forgalom, úgyhogy itt óvatosan közlekedjünk. Egyébként, ha már itt az északi temetőt nézem, akkor bizony gördülékenyebbé vált a gépjármű forgalom, mert hogy üzemkészé tették azt a parkoló automatát, illetve a rendszám felismerő kameráknak a rendszerét, amelyeknek köszönhetően azért jelentősen csökkenhet majd a várakozási idő a bejáratoknál. Ezt már nagyon sokan észrevették, úgyhogy korszerűsítik itt a behajtás, amit mindenképpen azért köszönettel tartozván tudunk itt tolmácsolni, mert hogy itt gyakorlatilag a szép környezet és a könnyebb bejutást szolgálja mindezen rendszer, ami remélhetőleg jól is fog itt majd működni. Kívánok mindenkinek jó utat, és odafigyelést egymásra, mert ez is nagyon fontos.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, nagyon meg.

városok biztos, hogy kitekerték magukat rendesen, mert hogy a mai Bringaváros program nagyon jó hangulatban telt, és nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Gyűjtögették a kis pecsétjüket a gyerekek az útlevelekbe, ez mindenképpen nagy élmény, főleg akkor, hogyha ez már egy ilyen családi kis hagyománnyá vált program. Na, ha már kerékpározunk, akkor vannak hírei, mert hogy például az állomás téren is új kerékpártárolókat alakítottak ki, ami nagyon jó dolog, én sokat kerékpározok, és azért mindig figyelgettem, hogy hová tudom lelakatolni a kerékpáromat. Természetesen mindenki erre figyeljen, mert hogy a biztonságot meg kell nekünk, ugye, hogy mint lehetőség megadjuk a kerékpárunknak. Nem nagyon szerencsés, amikor mondjuk valaki menne a bicikliért, és nem találja ott, ahol hagyta. Én már jártam így, hogy azóta különös tekintettel figyelek a biztonságos tárolásra. Aztán, ha már egy kicsikét közlekedünk, van egy másik hírem, mely szerint új mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki a Besenyei téren. Ugye itt ezt jelezték, és hát nagyon fontos kijelentenem azt, hogy tényleg kizárólag csak az arra jogosultak használják. A parkolóhely tábla is jelzi egyébként, hogy nekik van ez fönntartva. Én kívánok mindenkinek jó utat a délutánba, a délutánhoz. Én is egy kicsikét útra kelek majd, mert hogy vannak programok, gondolom önnek is, ha igen, akkor nagyon jó hangulatot kívánok mindehhez, és a figyelmet is köszönöm. Holnap azért reggel 8 óra és 2 óra között együtt rádiózunk itt a Besten, a folytatásban pedig most Dékán István érkezik, aki a következő 4 órában hozza a legjobb zenéket és a legjobb hangulatot is. Én a figyelmet köszönöm, holnap találkozunk az elmúlt 6 órában, Zentai Editen rádiózott. Puszi!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávid László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a nyíregyházi József András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
3: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szombat délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Töltse velem a délután perceit, ezt a 4 órát, mely előttünk áll, és én hozom a legfontosabb infókat a szombathoz, illetve hát a hétből, hiszen leporoljuk a héten történteket. Már is jön Jade, Don't Walk Away!

0: Éneket Rácz Gergő, ez volt a valami, a legfrissebb előrejelzések előttünk. Hűvös volt a reggel, de azért szépen kúsztunk felfelé a reggelben, a délelőttben azért nehezen emelkedett a hőmérséklet a sok-sok felhő miatt, azonban most már ennek nyoma sincs, 21 fok a hőmérőn. Ez a mai csúcsértékünk, innen lefelé kanyarodik majd a hőmérő higanyszála. Marad, most már állandósulni látszik az észak-észak-keleti szél, legalábbis a napok túlnyomó részében, ez jóval hidegebb, és hát emiatt azért közel sincs olyan jó komfortérzetünk, még a 21 fok ellenére sem. Kell egy vékony kabát, meg talán egy sapka is a szél miatt. A holnapban újra hideg perceket, holnap hajnalban 9 fok várható. Ezzel kell számoljon, és már is jönnek a dalok, Charlie-val maradunk végig. Na meg itt a Sound Lovers is.
1: Ki tudja,

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: So what's life supposed to be about, baby? Get free up the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Red Bull Pilvaker, de jó volt ez a csapata, nem tudhatom itt a legnagyobbak között, aztán nálunk egy kis útmunka, egészen pontosan beszélünk a 36-osról. Többször beszámoltunk arról, hogy itt egy komolyabb felújítás kezdődik, méghozzá a Simai főfolyás bővítése kezdődik el. A megnövekvő csapadék, illetve hát víz elvezetése miatt indokolt a bővítés, mely nem oldható meg másként, mint a 36-os egy szakaszának lezárásával. Egészen pontosan ott az elkerülőtől a nyíregyházi tábláig számítania kell teljes útzárra. Kerülővel tud bejutni a városba. Szóval, hogyha 36-os felől érkezik Nyíregyháza felé, akkor a 338-asra lekanyarodva majd a 38-as úton tud érkezni Nyíregyháza felé. Ez egy elég komoly kerülő, számítania kell rá, és arra is, hogy ez a munkát egy jó ideig eltart, egészen pontosan majd egy hónapra így kell kalkuláljon. Már is folytatjuk. Itt a First Love George Michael-lel, Mario Winans, meg Nagy Bogének el Dash-sel. Jól leszek újra!

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

Megnyílt a Nyíregyházi Egészségközpont, 18 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket. A szükség erre óriási volt, a szűrővizsgálatok a komoly betegségeket időben észrevéve akár megoldást is jelenthetnek, legalábbis kezelhetővé teszik a súlyosabb megbetegedéseket, és ugye ezért kellene eljárnunk rendszeresen szűrővizsgálatokra. Nem mindig egyszerű ez időpontot foglalni, nem mindig egyszerű szabadságot kérni. Minél több a felület, annál több embernek van lehetősége ezeket kihasználni, kiaknázni, ezért jók ezek az ilyen helyek, helyszínek. A városi stadion melletti szabadidőközpontban működik az új egészségcentrum, ami a hét minden munkanapján várja, hétfőn déltől 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 órától, délig szerdánként pedig a délutáni nyitvatartással 14 és 18 óra között várják a szűrésre érkezőket. Minden info kint a nyiregyhazza.hu. Na, használjuk ki az alkalmat, a lehetőséget, tegyünk egészségünkért. Fergie énekeljen ide, Big Girls Don't Cry, ugye a Black Eyed Peas egykori üdvöskéje énekel, aztán Oliver from Earth is, Roy is csatlakozik még az utolsó dallal, nem sokára pedig Andrés hozza a friss híreket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
4: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a légtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotás szintet is.
3: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat 100 halombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

3 óra után járunk 3 perccel, itt vannak velünk most is a legnagyobb dalok. Kid Rockkal indulunk, Superstar-o, Bent a neved, Simple Red, ez a trió érkezik a folytatásként is. Fűtés szezon a térre felkészülve, ide jönnek első gondolataim az órában.

Justin Bread után téli felkészülés most a lakásaink kapcsán. Óriási a roham a gázszerelőkért, óriási a roham a kéményseprőkért. Utóbbi csak a családi házban érdekes, mert ugye a panelokban, a társasházakban ezt egyébként elrendezik, nem kell tennünk semmit, szóval itt az ideje, hogy átvizsgáltassuk a készülékeinket, melyre minden évben egyszer legalább sort kell keríteni, meg kell nézni, hogy hogyan állunk a széndioxid, a szénmonoxid jelzőkkel, általában ezek elemes cuccok, új elemeket kell vásárolni, és hát nem kihelyezni a helyükre, még a fűtés szezon elején véletlenül se maradjon le, véletlenül se felejtkezzünk el róla. Szakértők szerint a fűtés szezon előtti 1-2 hét

0: velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM. Right about now.

0: A Fatboy Slim és a Rockefeller Skank itt a legnagyobbak között szinte minden egyes szalagavatun halljuk, illetve hát táncolnak rá a srácok. Most pedig egy nagyon menő tánc, a görög tánc kerül figyelmünk fókuszába. A látogatottság a programnak óriási, és a nyári szünetet követően újra mehetünk majd ide táncolni, adózni a zene szeretetének, hallgatni jó kis görög dalokat. A nyári szünetet követően újra felpezsdül a kulturális élet. Szeptember 27-én vasárnap 17 órai kezdettel folytatódik a népszerű görög táncház. Így kezdődik a cikk a Best FM oldalán. Még egy nagyon fontos, ugye ez a vasutas művelődési ház Toldi utca. Többet talán nem is kell, hogy mondjak a programról, mindenki jól ismeri már, tájékozódjon a Best oldalán. És folytatjuk akkor dalokkal, dúdolászással, First Street jön, üzenet a távolból után, a Soul királynője is megmutatkozik el, és a Keys énekel, jön a Fall In.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye miért már

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Random Trip a zene benned, melyet hallottunk, dudolhattunk. Egyébként pedig hulladékgazdálkodás, hulladékudvarok most is nyitva, kapuk még hozzá, hogy személyesen vigyük be a hulladékainkat. A külön válogatott hulladékot továbbra is vihetjük ide, persze megvan ennek a szabályrendszere. Egyébként elmondható, hogy hétköznapi szombaton is nyitva vannak a hulladékudvarok. Én tudom, hogy egy csomó minden bekerült a pincékbe, a garázsokba, a nyáron, nem tudom, úszógumi, mely kidurrant, és valahogy nem volt ideje vele foglalkozni. Hát épp itt van az ideje, hogy ez most a helyére kerüljön. A tájékoztatót a nyíregyháza.hu-n ön is megtalálja. A jó dalokról pedig gondoskodom én. Fragma érkezik. Méghozzá 2000-es évek végéről. Tokasz Miracle, Heinz, Gabi, Biga is, Jankával. Hát a Mickey Turn pedig a Tide is High sikerrel, aztán pedig ennek a hírek Andrissal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a rókavakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dolog, ez a Best FM. Érkezik a folytatásban a Williams, ugye az X-Tated, a Rock DJ-vel. Hangolódunk és beszélgetünk az újabb parkolózónákról. Elég sok lesz, érdemes rá figyelni, tájékozódni, hozom mindjárt.

Színház utca, Szabolcs utca, Vasgyár utca, Malom utca közötti szakasza lesz fizető parkoló. Ez azért nem olyan kevés, hogyha egy utána gondolunk, tájékozódjon. A Best FM oldalán egyébként a cikket megtalálja. A legfontosabb az, hogy az október 1-i változásokat tartsuk szem előtt. Ószörű utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca, Szántókovács János és a Kert utca. Itt majd nem sokára fizetnünk kell a parkolásért. Folytatjuk dalokkal. Miért lettél más? Zola jön a Groove House-ból és Judy.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: I'll play some jazz.
1: A Jazz Machine egy kis lemez, méghozzá másodikként érkezett a Black Machine előadásában. Itt a legnagyobbak között ezt is meghallgattuk, aztán hát beszélgessünk a szőlőről, méghozzá a csemege szőlőről. Tudta, hogy minden évben nő a csemege szőlő iránti kereslet, és már nem tudja kiszolgálni a magyar kínálat a keresletet, így nagyon komoly, jelentős importra szorulunk. Pedig volt egy időszak az én gyermekkoromban, amikor minden egyes családi háznál valamennyi szőlő ugye termett, és hát ennek kifacsartuk javarészt a levét, de volt szőlő, ez már volt, a tendencia megfordult, és ahogy mondtam, egyre kevesebb a csemege szőlő és óriási az import. Méghozzá hazai csemege szőlő fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, ennek durván 37%-át importból szerezzük be, mindenki egészítés most is fent van a Best FM oldalán, na meg persze az MT-n is. Akár itt is tájékozódhat. Megyünk tovább dalokkal, érkezik nekünk a Légzés Magditól. Lady Gaga lassít majd, Hold My Hand. Let's go.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Fertőző méhbetegség miatt mi egészségügyi zárlatot rendeltek el Kútahy teljes közigazgatási területére, méghozzá 7-től, mely egyébként kiterjed még 5 kilométerre a település határától. Így érint egy Nyírtelek és Nyíregyháza egyes területei is. A betegség is szörnyűnek hangzik, mézelő méhek nyúlós költés rothadása. Ez egy nagyon komoly betegség, és hát csak a méheket érinti, próbálják ezt a fertőzést bentartani a lezárt területen, hogy ne terjedjen tovább. Nyilvánvalóan értjük, hogy miért, tájékozódhat tovább, akár a nyiregyháza.hu-n is. Hát elég elképesztő ez a helyzet. Jöjjenek a dalok, Filóval, jó, ha itt vagy. Take That El a Babe, jó kis lágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit, és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávid László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a 3 alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
5: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
4: És most néhány szó az időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel. A jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Ez már az utolsó 60 percet óra után járunk, és eltelt ebből is már 4. A legnagyobbak pedig most is velünk, No Doubt-tal, It's My Life, egy igen jó kis lendületes dal az óra elejére. Laptop program, ez pedig a srácoknak lehet érdekes, a felső tagozat figyeljen, hozom mindjárt.

ez volt a Miami, akkor nézzük ezt a laptop hírt. A digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítására a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű uniós projektben 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz. A programot jól ismerjük, már tavaly is beszéltünk róla, azonban látni kell, hogy ezek a gépek időről időre gazdát cserélnek, mert akik ott hagyják az iskolát, leballagnak nyolcadikosok, és elmennek egy új iskolába tanulni, ők vissza kell, hogy adják ezeket a gépeket, és ezeket a gépeket újra kiosztják, méghozzá az idei tanévben az 5. és a 9. évfolyamat kezdő diákok kaphatják meg ezeket a gépeket. Minden infó kiegészítés a Best FM oldalán, nagyon fontos, hogy ezeket a gépeket majd a tanulmányok végén vissza kell adni. Tehát azzal kell számoljon, hogy ez nem örökbe van, hanem csak használatra. kk.gov.hu oldal. Itt talál minden kiegészítést. Egyébként megtalálja a linket a Best FM oldalán. Mi meg folytatjuk, érkezik a darabokra, törted a szívem ember már Kéktól. Product GMB-vel, Carlos Santanával, pedig a Dirty Dancing-tal mindjárt.

0: Mindenből
1: a legjobbáltatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Millió lépés program az egészségért. Ez indul még hozzá, itt az iskolákat támogathatjuk. A programot jól ismerik már egyébként. Egy applikáció segíthet pontokat, lépéseket, megtett kilométereket gyűjteni. Milyen sport tevékenységgel lehet ez egyébként ezeket gyűjteni? Tehát gyaloglással, bringával, futással, minden, ami a sporthoz köthető. Ezt számolja az applikáció, melyet felajánlhatunk kedvenc iskolánknak, hát ugye mi a gyerekek iskolájának, és így gyűjthetünk pontokat a legtöbb pontot összegyűjtő iskola pedig egy komoly ajándékutalványba részesül, melyért majd lényegében sportszereket lehet vásárolni. A cikket az MTN, a Best FM oldalán is megtalálja. Szerintem nagyon jó ez a kezdeményezés. Pörögünk tovább a vasárnap délutánba. Jön a Like a Child Fábián Julival, meg Unique-kal is mindjárt. Tölthetünk néhány percet, énekel Vögyesi Gabi, mi van a nevedben?

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Horváth Tamással és Kovábbal a Fehér Holló után majd Charlie Zent, Eddie, mi meg már a legfrissebb előrejelzéseket nézzük. Fókuszban a vasárnap. Hát nagyon változékony lesz időjárásunk szempontjából a vasárnapi napunk is, a reggel perceiben 8 fok körül indulhatunk, és a 22 lehet a legmelegebb órákban. Túlnyomóan napos idővel kell számoljunk, de a délelőttben sok-sok felhőt látunk a fejünk felett, mely majd fokozatosan felszakadozik, és egyre több teret kap majd a nap. A szél az változatlanul marad, északi, északkeleti irányú, mérsékelt lesz, nagy lökésekre nem kell készülni, de hideg szélre számítson, mely azért sokat ront hőérzetén, pláne hogy erre még azért nem vagyunk felkészülve. Jöjjön ide egy kis kalendárium vasárnapra, 27-ére, amikor is Ada Albert ünnepel. Mindenkinek jó ünneplés, boldog névnapot kívánok! Charlie Zent, Eddie, Follow the Flow és az anyám mondta, ők tutira, aztán a Have a Nice Day Bon Jovival zárja az óránkat, miután majd a Night Shift érkezik, legalábbis a hírek után. Ezzel én mára búcsúzom. Holnap találkozunk legközelebb a vasárnap délután, és a miénk Dékán István vagyok, viszont hallásra.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
4: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a légtagi verőérek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
3: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 20 fokon tetőzik, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, esőre egyelőre sehol sem számíthatunk. A folytatásban vasárnap is marad a száraz napos idő 21 fok körüli meleggel, a jövő hét elején pedig még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden 23 fok valószínű. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a róka vakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Az éjszaka folyamán kitisztul az ég, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig hűl le. Holnap többnyire napos, csapadékmentes idő várható 21 fokos csúcsértékkel. A jövő hét első napjaiban folytatódik a kellemes kora őszi időjárás, a sok napsütés mellett hétfőn és kedden már 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Számottevő esőre egyelőre nem számíthatunk, így bátran tervezhetünk még szabadtéri programokat. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

0: set the heat, and all y'all ain't got nothing.
1: Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be fucking with me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Díjak átadásával kezdődött a nyíregyházi közgyűlés, folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások, különleges látványt nyújt a mai telihold. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Díjak átadásával kezdődött a szeptemberi nyíregyházi közgyűlés. Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Matematikai és Informatika Intézetének mesteroktatója vehette át idén a Bencs László emlékérmet. Méltatásában mások mellett elhangzott, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az autizmussal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a robotika programon keresztül pedig a fiatal tehetségek mentorálására, írta meg a nyíregyháza.hu. A Bencs László emléklapot Dávida László kapta. A Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub elhivatott vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállal az időskorú lakosság közösségépítésében. Az általa irányított művészeti csoportok, köztük az Öreg Fiúk Énekkara és a Vadrózsa Tánc csoport, a helyi és városi rendezvények állandó elismert szereplői olvasható a portál beszámolójában. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő anyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első alkalmat pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Veregvár megyei Oktatókórház Facebook oldalán. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott holdtöltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
4: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teliholdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a Föld bolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
3: És most néhány szó az időjárásról. Az éjszaka folyamán kitisztul az ég, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig hűl le. Holnap többnyire napos, csapadékmentes idő várható 21 fokos csúcsértékkel. A jövő hét első napjaiban folytatódik a kellemes kora őszi időjárás, a sok napsütés mellett hétfőn és kedden már 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Számottevő esőre egyelőre nem számíthatunk, így bátran tervezhetünk még szabadtéri programokat. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled. Most

0: mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A Slágerek Rádiója
2: a Best FM. A Best FM.

0: and we'll get back to you.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megkezdik a szezont a kosarasok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A határidő előtt befejeződhet a munka a 36-os főúton, mások mellett ez is szóba került a nyíregyházi közgyűlésen. Podlovics Roland alpolgármester beszámolójában elmondta, a munkák során a simai főfolyás átereszének átépítését végzik, ez egy több évtizedes problémát old meg. A területen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a munka szeptember 7-én kezdődött és 4 hetes időtartamra kalkuláltak. A munkálatok azonban jól haladnak, ha minden a terv szerint megy, akár már a jövő héten visszaadhatják a forgalomnak a 36-os út jelenleg lezárt szakaszát, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a légtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematok, szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
2: Szombaton bajnoki rajt, megkezdik a szezont a kosarasok, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Jászberény otthonában lép pályára az NB1B piros csoportjának nyitó mérkőzésén. A keretben több újonnan érkezett játékos és több fiatal is helyet kapott. A csapat Százhalombattán zárta a felkészülési meccsek sorát. Takács Máté vezetőedző a szezon kapcsán a nyíregyházi televízióban azt mondta, a cél az, hogy az alapszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb 8 között végezzenek a cápák. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Az éjszaka folyamán kitisztul az ég, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig hűl le. Holnap többnyire napos, csapadékmentes idő várható 21 fokos csúcsértékkel. A jövő hét első napjaiban folytatódik a kellemes kora őszi időjárás, a sok napsütés mellett hétfőn és kedden már 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Számottevő esőre egyelőre nem számíthatunk, így bátran tervezhetünk még szabadtéri programokat. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pályaorientációs előadáson vettek részt a lippaisok. Októberben indul a róka vakcinázás, még 8 csapat talpon a Vármegyei Kupában. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Pályaorientációs előadáson vettek részt az Északi Agrár Szakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A napokban Majoros Ádám BV főhadnagy interaktív előadás keretében mutatta be a büntetés végrehajtási szervezet munkáját, a hivatás sokszínűségét, valamint azt, milyen lehetőségeket kínál a BV a fiatalok számára. A diákok kérdéseket is feltehettek, majd videók segítségével nyerhettek bepillantást a büntetés végrehajtás mindennapjaiba, a hivatással járó kihívásokba, feladatokba, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Intézmény. A pályaorientációs program célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, közvetlen információk alapján ismerhessék meg a büntetés végrehajtásban rejlő karrier és fejlődési lehetőségeket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 futballcsapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor Vásárosnamény, Nagyecsed Nagydobos, Ajak Csenger és Nyírkarász Sényű labdarúgó mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. És most néhány szó az időjárásról. Az éjszaka folyamán kitisztul az ég, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig hűl le. Holnap többnyire napos, csapadékmentes idő várható 21 fokos csúcsértékkel. A jövő hét első napjaiban folytatódik a kellemes kora őszi időjárás, a sok napsütés mellett hétfőn és kedden már 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Számottevő esőre egyelőre nem számíthatunk, így bátran tervezhetünk még szabadtéri programokat. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a beszélem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Yeah.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.